Gündüz sonsçıda. Nibtürülgan ügegin mandla zoka jaysigin o povka zoka gat batjoluna dosun tost saychan gazirgik dugar ürgüjlüülya.